akachakachi anakujando kula kana njiga yao chibichi selendia kanjiga lampwe jele nyumba